What is fact? Should truly be a reason for us to change.

is time for change. For change.

Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a Mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével több felé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 13-a, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Vizsgálat folyik a Pécsi Tudományegyetem filozófiai doktori iskolájával kapcsolatban. Évadnyitó társulati ülésre készül a Bóbita Báb Színház. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés, 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Vizsgálat folyik a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karán működő filozófiai doktori iskolával kapcsolatban, annak akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán. Ezt a Pécsi Tudományegyetem közölte azután, hogy az intézmény egyik docense, Barcsi Tamás, a héten nyílt levelet tett közzé közösségi oldalán. Ebben azt írta, többen érdemtelenül jutottak doktori fokozathoz az intézményben, és azt kérte, szüntessék meg a doktori iskolát. A PTE keddi közleményében azt írta, a doktori iskolával kapcsolatban vizsgálat folyik, a helyzet alapos feltárása érdekében. Folytatódik a régi típusú személyi igazolványok cseréje, ám az országgyűlés döntése nyomán egyes ügyeket év végéig még el lehet intézni a könyv formátumú okmányokkal. Az igazolvány használható például a Magyar Államkincstár nyugellátásainak átvételére, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Az első júniusi felhívás után több mint 100 000-en cserélték le igazolványokat, ám 57 ezer ilyen régi típusú igazolvány még mindig a lakosságnál van. Évadnyitó társulati ülés tart jövő héten a Bóbita Báb Színház. Az intézmény előző évada sikeres volt. 223 előadást tartottak, ebből 214 volt saját produkció, 9 pedig vendégelőadás. Az évad során több mint 31 500 látogattak el az intézménybe. Az új évadban több bemutatót is tartanak. A Bőgős fia meg az Ördögök című új előadást májusban már láthatta a közönség. Szeptember végén jön a Csizmás kandúr, jövő áprilisban pedig a Minden egér szereti a sajtot című báb előadás. Az intézmény azt is közölte, az előző évadok nagy sikerű előadásait továbbra is műsoron tartják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte kedden. A beruházások közül 114 projekt több mint 58 milliárd forint uniós forrásból valósul meg, összesen 324 kilométernyi útszakaszon. A miniszter tájékoztatása szerint a felújítási munkák minden megyét érintenek majd. Baranyában 9 projekt szerepel a beruházás tervek között. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A Pécsi Egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária Gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről, a Kincses útról. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első három napján este 8 órától a csoportok hosszabb, önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a zárónapon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Két kölkedi férfival szemben indult eljárás a mohácsi rendőrkapitányságon. A férfiakat a rendőrök augusztus 8-án fogták el Majson, és azzal gyanúsítják őket, hogy kábítószert termesztettek eladásra. Egyikük otthonában házkutatást tartottak. Ekkor a rendőrök élő és kiszáradt kanabisztöveket, illetve a termesztésükhöz használt eszközöket is találtak és lefoglaltak. Az ügyben kábítószer birtoklás miatt indult nyomozás. Megvan az ország tortája. A Magyarország tortája 2026 címet idén egy gyulai cukrászda mestereinek alkotása a Bíbor Fehér nyerte, melynek fő elemei az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölmusz és a rögös túró. A sütemény elkészítéséhez édes feketeri bizlibort is használtak. Az év cukor

0: A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten két edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK Mecsek Fűszért a Vasas Plakettel, illetve az UVSE-vel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább a legjobb 8 közé. Ez volt a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM, a legnagyobb sztár.

0: változatosabban. Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok az év 225. napján, augusztus 13, szerencsére nem péntek, csak csütörtök, én nem vagyok babonás, hát a babonások kedvéért mondom, hogy szerencsére. Egyébként az Ipoly nevű kedves Best FM hallgatók napja, névnapja a mai. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a Nightcrawlers, Kid Rock, de mindenek előtt Sheryl Cole jön a Besten. Jó reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 13-án csütörtökön. Ma van a balkezesek világnapja. 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját. Egyébként nagyjából a népesség 10%-át tartják balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban balkezüket használják. Én pedig most a jobb kezemmel nyomok egy startot a következő dalnak. Kid Rock, All Summer Long, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék, hogy milyen idő lesz augusztus 13. napján, csütörtökön, kiderül a legfrissebb hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt, Beyoncé és Sean Paul folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten kezdheti meg a munkát az új köztársasági elnök. Napközben 30 fok körüli értékeket mérünk majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első 3 napján este 8 órától a csoportok hosszabb önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a záró napon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten 2 edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Az északias szél azonban sok felé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

stuck around.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 13. csütörtök, ma a napsütési lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen lehetnek vékony felhők az égen, csapadék sehol sem valószínű, a maximum pedig ma is 30 fok körül alakul. Ez a jó hír, mármint hogy nem 40, csak 30, úgyhogy akár reggeli tornázni is lehet a Nina Sky zenéjére. Move Your Body, jó reggelt a Westen!

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok! Ha valaki már elindult és van közlekedési infója, elküldheti nekünk a 0620 55 55 155-re, én pedig cserébe játszom majd 7 után többek között a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát. És zenél a Blaha Louisiana is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati bérlakásra lehet pályázni Szentlőrincen. Napos meleg idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Két kölkedi férfival szemben indult eljárás a mohácsi rendőrkapitányságon. A férfiakat a rendőrök augusztus 8-án fogták el Majson, és azzal gyanúsítják őket, hogy kábítószert termesztettek eladásra. Egyikük otthonában házkutatást tartottak. Ekkor a rendőrök élő és kiszáradt kanabisztöveket, illetve a termesztésükhöz használt eszközöket is találtak és lefoglaltak. Az ügyben kábítószer birtoklás miatt indult nyomozás. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek jövő hét közepéig Pécsett a Zsolnay utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében. A belváros irányában sávszűkület lassítja a forgalmat. Teljes szélességében lezárták az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. Itt burkolatjavítási munkákat végeznek, a Batthyány utca a Légszeszgyár irányából Zsák utcává vált. Továbbra is teljes útzár érvényes, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca kijáratánál. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Az északias szél azonban sok felé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's over, azaz vége van. Ezzel a két szóval, és mindezt SMS-ben elküldve szakított anno Justin Timberlake Britney Spears-el. Like I Love You, az ő dalával megy tovább a csütörtök reggel. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 13-a van. A babonások, kedvéért mondom, nem péntek, csütörtök. Ezen a napon 137 éve William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, amit nálunk egyre inkább elbontanak most már. A hagyományos módon hívható, de Viber üzenet, sőt, SMS is küldhető a 0620 55 55 155-re. Jennifer Hudson folytatja a Spotlight-tal. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyári idő, sok napsütéssel, nulla felhővel kb. És ugyanennyi csapadékkal, 30 fok körüli maximum mellett, így telik a hét utolsó előtti munkanapja. Augusztus 13. csütörtök friss hírei jönnek, aztán Coolio és a See You When You Get There. Jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több premierrel készül az új évadra a pécsi Bóbita Bábszínház. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Évadnyitó társulati ülést tart jövő héten a Bóbita Bábszínház. Az intézmény előző évada sikeres volt. 223 előadást tartottak, ebből 214 volt saját produkció, 9 pedig vendégelőadás. Az évad során több mint 31,500 látogattak el az intézménybe. Az új évadban több bemutatót is tartanak. A Bőgős fia meg az Ördögök című új előadást májusban már láthatta a közönség. Szeptember végén jön a Csizmás kandúr, jövő áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című bábelőadás. Az intézmény azt is közölte, az előző évadok nagy sikerű előadásait továbbra is műsoron tartják. Vizsgálat folyik a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karán működő filozófiai doktori iskolával kapcsolatban, annak akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán. Ezt a Pécsi Tudományegyetem közölte azután, hogy az intézmény egyik docense, Barcsi Tamás, a héten nyílt levelet tett közzé közösségi oldalán. Ebben azt írta, többen érdemtelenül jutottak doktori fokozathoz az intézményben, és azt kérte, szüntessék meg a doktori iskolát. A PTE keddi közleményében azt írta, a doktori iskolával kapcsolatban vizsgálat folyik, a helyzet alapos feltárása érdekében. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK meccsek fűszért a Vasas plakettel, illetve az UVS-evel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább, a legjobb 8 közé. Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra, az északias szél azonban sok felé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ipoly napja van, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a balkezesek világnapja. Hajpan Gálibika sezik abba. Na van, 137 évvel ezelőtt, ezen a napon William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 127 éve a mai napon született Alfred Hitchcock angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere, madarak, pszichó. Huszonkilenc éve a mai napon indult útjára Amerikában Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilm sorozata, a South Park. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. És 1984-ben ezen a napon született James Morrison angol énekes, dalszerző, gitáros, legnagyobb slágerei többek között debütáló kislemezeként megjelent You Give Me Something, vagy a Nelly Furtadóval közösen előadott Broken Strings című dalok. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati bérlakásra lehet pályázni Szentlőrincen. Napos meleg idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti, zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergár Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. Megvan az ország tortája. A Magyarország tortája 2026 címet idén egy gyulai cukrászda mestereinek alkotása a bíbor fehér nyerte, melynek fő elemei az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölmusz és a rögös túró. A sütemény elkészítéséhez édes fekete ribizlibort is használtak. Az év cukormentes tortáját balatongyöröki cukrászok készítették, a süti a szilvafácska nevet kapta. A szilva mellett a dió és a tejcsokoládé adják a fő ízeit. A győztes tortákat országszerte augusztus 20-ától lehet megkóstolni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek jövő hét közepéig Pécsett a Zsolnay utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében. A belváros irányában sávszűkület lassítja a forgalmat. Teljes szélességében lezárták az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. Itt burkolatjavítási munkákat végeznek, a Batthyány utca a Légszeszgyár irányából Zsák utcává vált. Továbbra is teljes útzár érvényes, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca kijáratánál. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Az északias szél azonban sok felé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: sárkány. Most az az augusztus 13-án csütörtökön Ipoly napja van nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánva. 5 perccel 8 után indítom már is Tom Novi dalát. Jön még ebben a fél órában Robbie Williams, Melanie C és Ricky Martin is Mejával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: tehet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat augusztus 13-án csütörtökön. Szerencsére nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, egyet leszámítva már, mint a dugók közül, M5 Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztósáv növényzetét vágják. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan haraszolnak a járművek mögötte. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Melanie C. és az I Turn To You jön a 90-es és 2000-es évekből.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz fog hasonlítani a mai időjárás. Enyhe szél, 30 fok körüli maximum, sok napsütés, esni nem fog. A hétvégén szombaton, vasárnap és hétfőn aztán újból melegebb lesz, 34-36 fok körül, jövő hét kedden pedig újból visszaesik a hőmérséklet. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben, fél kilenc után pedig a Spin Doctors zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten kezdheti meg a munkát az új köztársasági elnök. Napközben 30 fok körüli értékeket mérünk majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Augusztus 16-a és 19-ek között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első 3 napján este 8 órától a csoportok hosszabb önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a zárónapon a belvárosban menettáncot, este pedig gálaműsort láthat a közönség. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten 2 edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Az északias szél azonban sok felé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, augusztus 13, nem péntek, csak csütörtök. Jó utat, ha valaki az M1-es munkálatokat az 1-es főúton kerülné ki, arra készüljön, hogy Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra, lassabb haladásra kell készülni ott is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön indítom a Deep Swing dalát, az In The Music-ot, de csak is a Backstreet Boys-é után. As long as you love me, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És aki úgy érzi, nem kapott eleget az ezredforduló legjavából, tartson velünk 9 után is. Can't Get Enough a címe a Soul Searcher dalának, nem tudok betelni, valami ilyesmit jelent, ki, mivel nem akár. Ezt is meg lehet írni 0620 55 55 155, és persze, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide, hozom Karamell slágerét is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati bérlakásra lehet pályázni Szentlőrincen. Napos meleg idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Két kölkedi férfival szemben indult eljárás a mohácsi rendőrkapitányságon. A férfiakat a rendőrök augusztus 8-án fogták el Majson, és azzal gyanúsítják őket, hogy kábítószert termesztettek eladásra. Egyikük otthonában házkutatást tartottak. Ekkor a rendőrök élő és kiszáradt kanabisztöveket, illetve a termesztésükhöz használt eszközöket is találtak és lefoglaltak. Az ügyben kábítószer birtoklás miatt indult nyomozás. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek jövő hét közepéig Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében. A belváros irányában sávszűkület lassítja a forgalmat. Teljes szélességében lezárták az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. Itt burkolatjavítási munkákat végeznek, a Batthyány utca a Lékszeszgyár irányából Zsák utcává vált. Továbbra is teljes útzár érvényes, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca kijáratánál. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra, az északias szél azonban sokfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hét közepén most már átlendülve, így csütörtök reggel, olyan illusztris társasággal fordulunk rá a hétvégére, melynek tagjai ebben az órában Jennifer Lopez, Carlos Santana, Michael Jackson, elsőként Florida Young Kesával, 4 perccel múlt 9, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Három gyors, friss közlekedési hír. M5 Röszke felé Úcsa és Inács között kaszálnak, 2-3 kilométeres a dugó. Ugyanekkor az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között, ahol bontják a terelést. Egy autó pedig vadat gázolt a 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között, a 210-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, ez pedig már a Soul Searcher dala, a Kengeri Napfa Besten.

Best FM, a legjobb zenék. J-Lo ikrei lassan kiröppennek a fészekből, egyetemre mennek, de mielőtt még ez megtörténne, anya elvitte őket egy közös olaszországi nyaralásra. A paparazzók persze beélesítették az optikákat, és tele van az internet az 57 éves Jennifer Lopez bikinis fotóival.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM, a legjobb zenék. Örülünk annak, hogy kimenőt kapott a forróság. Ma is kellemes nyári idő lesz 30 fok körüli maximummal. Sok napsütéssel, csapadék nélkül, élénk széllel. Aztán a hétvégére és a jövét legelejére visszamelegszik az idő 35-36 fok környékére. Majd a 20-ai ünnepre újból csökken a napközbeni maximum, 30 fokban nézhetjük a tűzijátékot. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Danny Minogue dala a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a csütörtök reggelnek, de aki még mindig nem tért magához, annak ébresztőt fúj majd a Five. Szól majd az Everybody Get Up, képzelő erőnket pedig a Unique trenírozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több premierrel készül az új évadra a pécsi Bóbita Bábszínház. Továbbra sem számíthatunk csapadékra. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Évadnyitó társulati ülést tart jövő héten a Bóbita Bábszínház. Az intézmény előző évada sikeres volt. 223 előadást tartottak, ebből 214 volt saját produkció, 9 pedig vendégelőadás. Az évad során több mint 31,500 látogattak el az intézménybe. Az új évadban több bemutatót is tartanak. A Bőgős fia meg az Ördögök című új előadást májusban már láthatta a közönség. Szeptember végén jön a Csizmás kandúr, jövő áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című bábelőadás. Az intézmény azt is közölte, az előző évadok nagy sikerű előadásait továbbra is műsoron tartják. Vizsgálat folyik a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karán működő filozófiai doktori iskolával kapcsolatban, annak akkreditációja, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekmények kapcsán. Ezt a Pécsi Tudományegyetem közölte azután, hogy az intézmény egyik docense, Barcsi Tamás, a héten nyílt levelet tett közzé közösségi oldalán. Ebben azt írta, többen érdemtelenül jutottak doktori fokozathoz az intézményben, és azt kérte, szüntessék meg a doktori iskolát. A PTE keddi közleményében azt írta, a doktori iskolával kapcsolatban vizsgálat folyik, a helyzet alapos feltárása érdekében. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK meccsek fűszért a Vasas plakettel, illetve az UVS-vel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább, a legjobb 8 közé. Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok jelzései szerint ma is a napsütésé lesz a főszerep, bár egyes tájaink fölött fátyol felhők is megjelenhetnek. Továbbra sem számíthatunk csapadékra, az északias szél azonban sokfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Valaki hívja a helyszínelőket, mert hogy itt az óra elején rögtön jön a Killer, a gyilkos Adamski slágere, az óra pedig Sophia Lis Baxter, Murder on the Dance Floor, azaz gyilkos a Táncpark Etten című dalával indul, de ebben az órában hozom Ini Kamuzi, Here Comes the Hot Stepper-jét, jön majd Sarah Connor TQ-val, Kelly Clarkson és Gloria Estefan is. 4 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szerintem Inike Muzi valahol a jamaikai tengerparton azóta is ennek a dalnak a jogdíjaiból éldegél. 1994-et írtunk, amikor óriási sláger lett a Here Comes the Hot Stepper, meghódította az amerikai Billboard 100-as listát is, és egyértelműen hozzájárult a 90-es évek közepének divat, illetve reklámvilágához is, hiszen számos divat bemutatón és filmben is felbukkant.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM, a legjobb zenék. Norbitól kaptunk egy közlekedési infót, azt írja, M7 Balaton felé a fehérvári Osan lehajtó előtt ketten ütköztek. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! Torlódásra kell továbbá készülni az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között. Az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, és ugyanebből az okból kifolyólag lassabb az M0-as és az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópontja között. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szebbnél szebb fotók készültek a tegnapi részleges napfogyatkozásról, kozmikus téma pedig a délelőtt utolsó órájában is lesz majd. A Holdig és vissza a To the Moon and Back jön majd a Savage Garden és a Vénusz is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön az ősz, emelkedtek az albérletárak, elstartol a fenékküszöb építés Paksnál, továbbra is marad a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma megkezdik Pakson a Dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekordalacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön kritikus szint alá. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek egy 80 méteres bárkát, ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormány főjelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérleteket. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat, Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Lionel Messi édesapja halála után a visszavonulását is kilátásba helyezte. A 39 éves argentin labdarúgó a közösségi médiában búcsúzott a 68 évesen, hosszantartó betegség után elhunyt Jorge Messitől, aki 14 éves kora óta az ügynöke is volt. A futballista azt írta, egyelőre nem tudja, hogy hogyan folytatja nélküle az életét, és abban sem biztos, hogy még sokáig játszik. Messi felidézte, édesapja nagyon szerette volna, hogy pályára lépjen az idei világbajnokságon. Ez meg is történt, Argentína végül ezüstérmes lett az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett VB-n. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tévhit, hogy a zenekar neve a japán Ko, régi és Shin új szavak összevonása, ezt a tagok cáfolták. A tagok, akik brittek, Bristolból, ők tehát a Koshin és 2001-es Catch című dalukkal indul a csütörtök délelőtt utolsó órája. Hozom még Shinies dalát, I Love Your Smile, és szól majd a Grease 2000 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Jazz FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveknél egy picit korábbra tekerjük most vissza az időkerekét. 1965 és 70 között volt látható az amerikai sorozat az I Dream of Jeannie, azaz Jeannie a házi szellem. Főszerepben többek között a Jockey Ewingot is alakító Larry Hagmannel. Na, ennek a sorozatnak a főcímzenéjét használta alapul, szemplingelte, mintavételezte 1990-ben a Dimples D. Jön a Sucker DJ itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék. Turn up the music.

sucker DJ. So listen, what I mean.

0: Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópont között. Mozgótereléssel kézikaszálást végeznek. Ezen a szakaszon csak egy sáv járható, ez az oka. Egyes főút Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sagy dalát már Majoros Rita indítja. Jön a Hey Sexy Lady a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért hideg fahéja szilvaleves, az A menü milánói sertésbord a parmezános mundában, a B menü saksuga csípősen, a C menü brassói apró pecsönye, a paleo menü 3290 forintért, táj zöldségleves, parallyal töltött csirkemell, levélsalátával és barzsamos öntettel.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night

0: Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: 100 katona biztosítja a fenékküszöb építését Paksnál. Az Etna ismét megbénította a légiforgalmat Szicíliában. Medvét láttak Nógrádban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdik ma Pakson a dunai fenékküszöb építését. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a rekord alacsony vízállás miatt azonnali beavatkozásra van szükség. Magyar Péter hozzátette, a beruházással várhatóan néhány héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen a kritikus szint alá. Átmeneti megoldásként egy 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelynek elsüllyesztésével szükség esetén emelhetik a vízszintet. Az építkezésen éjjel-nappal dolgoznak, a munkálatok támogatására pedig 100 katonát is kivezényeltek. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavódánál. Ma reggel ezért megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Tegnap mínusz 233 cm-es vízállást mértek, amelynél az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető biztonságosan. A Duna vízhozama báziásnál történelmi mélypontra másodpercenként 1350 köbméterre csökkent. Az atomerőmű első blokkját már július végén leállították. A két blokk együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, feltehetően inni ment oda. A Magyarországos Medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, mivel a közelben település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt, állítólag leghamarabb délután újraindíthatják a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna múlt pénteken lett aktív ismét. Csapadék továbbra sem lesz, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. A részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csütörtöki jó kedvet, jó hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy ma is velem tartanak egy kicsit, és együtt rádiózunk legalább egy-két perc vagy egy-két óra erejéig. A legjobbakat hozom. Ezt már beígérhetem most, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Crystal Waters és a Pure Love. Segivel pedig már indulunk is.
0: Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék. Zola Dalát hallottuk, ez volt a Sehova se passzolók, a Krisztál Waters pedig a jó hangulatért felel a következő percekben, de előtte gyorsan köszöntök mindenkit, szép csütörtök délutánt kívánok, remélem, hogy jól alakult eddig a nap, és hogy a Best FM-et választják egész délután. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel 6 óráig, és a legjobb zenéket hozom. Azokból az időkből, amikor a Tégdet tagjaiba voltunk szerelmesek, vagy azt gondoltuk, hogy a Spice Girls-ös csajok a legjobb barátnőink, gyanítom, hogy akik a 90-es, 2000-es évek zenéiért rajonganak, tudják, miről beszélek. Úgyhogy menjünk tovább, és abban a szellemben, amikor még kis pillangócsatokat raktunk a hajunkba, érkezzen a Krisztál Waters és a 100% Pure Love itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai délutánon is utazhatunk együtt, akárki, akármerre jár, hallgasson Best FM-et, én hozzom folyamatosan a legfrissebb információkat az utakról. Önök pedig, ha látnak valamit, akkor üzenjenek, vagy hívjanak 0620 55 55 155. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálás folyik a 30-as és a 42-es kilométerek között. Csak egy sáv járható, de már 7-8 kilométeres az araszolás. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé is, Tata és Biatorbágy között továbbra is szakaszos lassulás van, ugyebár főként a külső sávban. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között pedig elbontják a képített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sáv zárva van, 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, bárkinek infója van. Köszönöm, ha megírja vagy felhív. Sokan pedig az utakon is dolgoznak, ahogy hallották is. Vigyázzunk rájuk is, vigyázzunk egymásra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csepp a tengerben, ez volt a Jazz Megazdala, 1998-ból, de régen hallottam, de azt hiszem ez egy örök klasszikus marad. Hát a következő órában is lesznek örök klasszikusok, de előtte most még friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán érkezik majd a Coldplay. És itt lesz Roy és Adam dala, Csapból is én folyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécsett, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtól autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszaká

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. 6 milliárd forintot ad a kormány az Aszály elleni védekezésre. Több mint 200 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. 20 hektáron pusztított a tűz öskünél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre. Az erről szóló határozat a magyar közlönyben is megjelent. A döntés értelmében csaknem 6,2 milliárd forintot biztosítanak az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira. Az összeget az idei központi költségvetésből egyszeri átcsoportosítással kapják meg a vízügyi igazgatóságok. A forrásból az asszály és a víz hiány okozta problémák kezeléséhez kapcsolódó munkákat és költségeket finanszírozzák. Javaslatcsomagot készített a látássérültek mindennapjainak megkönnyítésére az útjelző országos hálózat. A 41-es ületet tömörítő ernyőszervezet egyebek mellett tapintható jelzéseket és akusztikus utastájékoztatást javasol a busz és vasúti megállókban, valamint személyi segítők biztosítását a közlekedési csomópontokban. Kezdeményezik azt is, hogy több digitális segédeszközt támogasson az egészségbiztosító, emellett országos szemészeti szűrőrendszer kialakít és a látássérültek számára könnyebben használható elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat sürgetnek. 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az Európai Unió. A dél-amerikai országban a hét elején 7,4-es erősségű földrengés pusztított. Több mint 200 ember meghalt, mintegy 1600 épület pedig összedőlt vagy megrongálódott. Az uniós támogatásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Kolumbia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is. A mentőcsapatok, a hadsereg és önkéntesek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Eloltották a tüzet ma reggelre öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült, napos idő várható szintén csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali érték 28 és 33 fok között alakul. Szombaton sem lesz érdemi változás, a maximumok 30 és 35 fok között lesznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután továbbra is csütörtököt. Jó csütörtököt kívánok mindenkinek, és nagyon jó hangulatot. Én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem egyébként 1 óra múlt 4 perccel. A folytatásban a Roy és Ádám érkezik, és a csapból is én folyok. Hamarosan felteszem a napkérdését is, úgyhogy maradjanak, izgalmas lesz. De mindezelőtt a Coldplay indítja az órát. Már itt is az Adventure of a Lifetime.
3: Best FM.

0: well, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you,
2: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, úgyhogy ma őket ünnepeljük. Össze is gyűjtöttem néhány érdekességet. Na, világon minden hatodik ember balkezes. Érdekes tény, hogy a művészek, festők, zenészek csak úgy, mint egyes sportágak képviselői, valamint a tudósok között is több a balkezes. A balkezesek napját egyébként 1976 óta ünnepeljük, világszerte augusztus 13-án, és az is érdekes, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal, vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, közülük pedig 70%-uk férfi. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő, Ázsiában viszont mindig is kisebb volt, ennek vélhetően vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Kevésbé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Hasonlóan a Macintosh tervező csapatához, ahol 5 munkásból 4 volt balkezes, ez is milyen érdekes, és nagyon sok tudós és híresség is van balkezesként, például, vagy legalábbis balkezesként lejegyezve, mint Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Van Gogh, vagy éppen Mark Twain, Isaac Newton, Albert Einstein, Beethoven, mind-mind balkezesek voltak. De a mai hírességek közül is nagyon sokan balkezesek, Lady Gaga, Eminem, Vilmos Herceg, Bruce Willis, Morgan Freeman, vagy éppen Robert De Niro. Na önök, jobb vagy balkezesek? Ha bal, akkor ma önöket ünnepeljük. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé Dérheni és az Ég veled a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az autósoknak, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Zólyom köznél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Sokan haladnak az M1-esen is, Budapest felé Tata és Biatorbágy között, lassulás van, torlódás főként a külső sávban, szintén az M1-esen, de távolabb az M85-ös autó csomópontjában mindkét oldalon szalagkorlátot javítanak. A 130-as, 131-es kilométerek között a belső sáv zárva van, Budapest felé 3, Hegyeshalom felé most 1-2 kilométeres az araszolás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az infókat, bárki bármit lát, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Régy volt szédű dél, mikor bocsant két pohár.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Charlie és Giovanni dal az Evezzünk egy hajóban, ezek pedig 2 órakor a legfrissebb hírek, mert hogy pár perc múlva 2 óra lesz. Nagyon gyorsan telik ez a délután, úgyhogy legyünk gyorsak mi is a következő órában. Itt lesz majd Jennifer Lopez és a Get Right. És jön majd a Kovaszki meg a Vega is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Maul Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizika órásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Programdömping lesz jövő héten a nemzeti ünnep alkalmából. Rengeteg erdő és bozót tűz van Horvátországban, Szerbiában és Montenegróban. Továbbra is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több napos program sorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én, azaz jövő szerdán elkezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlament pedig ingyenesen, regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják a tisztavatást és a katonai légiparádét is. Az esti műsorban drón, fény és tűzijáték show lesz, amelyet a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőművel a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energiatermelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergiából, részben pedig importból pótolják. Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Neveszinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Tenerifén fogtak el egy kábítószer kereskedelemmel gyanúsított magyar párt. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő irányító szerepet töltött be egy bűnszervezetben, majd a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a magyar rendőrség top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tő kendert és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóság együttműködésével fogták el. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is isteni délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel járunk egyébként 2 után. Én Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csak a kedvencek jönnek, mint az Afro Medusa és a Pasilda. De itt lesz Gabrielle és a Dreams is, jön majd Avril Lavigne és a Complicated. Most pedig Jennifer Lopez-zel táncolunk és indítjuk az órát. Jön a Get Right. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, és erről már ugye az előző órában beszélgettünk, és írt nekem Péter egy nagyon érdekeset. Azt írja, hogy szia, én jobb kezemet használom írásra, viszont így fogalmaz, biológiailag balkezes vagyok. Azt úgy tudod kideríteni, hogy te milyen kezes vagy, hogy összekulcsolod az ujjaidat, és megnézed, melyik ujjad van felül, melyik hüvelykujjad. Én most összekulcsoltam, nekem automatikusan a jobb. Taps teszt, hogyha ösztönből és nem odafigyeléssel tapsolsz, akkor melyik kezed van felül? Nekem a jobb. És én is utána néztem ezeknek, mert hogy nem hallottam ezekről a tesztekről, úgyhogy azt írják még, hogy a karbatett kéz is ilyen, hogyha automatikusan karba tesszük a kezünket, amelyik felül van, nekem a jobb, akkor jobbkezes vagyok, vagy ez a nézzünk hátra, hogy ha a jobb vagy a bal vállunk fölött fordítjuk hátra a fejünket, én automatikusan a jobb vállam felett, vagy a kacsintás, hogy például melyik szemünkkel kacsintunk általában, a megegyező oldal a domináns kezünk is. Nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy Péter, köszönöm szépen neked ezeket a teszteket. Most szerintem ezzel elszórakoztatom magam itt egy kicsit. Itt a stúdióban lehet, hogy furcsán fognak nézni a kollégák, de számomra ez érdekes, úgyhogy a balkezesek világnapját továbbra is ünnepeljük. Ha önöknek is vannak hasonló érdekességeik, írják meg, vagy hívjanak fel 06 20 55 55 155 a számunk. Nekem érdekes dalaim vannak. Itt a folytatásban érkezik mindjárt az Afromedúza és a Passzilda, most a Fugees és a Radio Nata Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok azoknak, akik éppen az utakon vannak, mert meg is hoztam a legfrissebb infókat. Az M3-as autópálya Budapest felé Bagnál kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás, úgyhogy ezzel számoljanak. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál pedig korábban két autó karambolozott a 45-ös kilométernél, már járható minden sáv, de még mindig 3-4 kilométeres a torlódás. Pécsett a 6-os főúton, a Nagy Lajos Király útja és a Jókai utca kereszteződésénél két autó ütközött, úgyhogy a 198-as kilométernél az 5-ből két sáv járható. Az M6-oson az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, ami szerinte infó lehet a többi autózónak, akkor mindenképpen ossza meg velem, én pedig a többiekkel. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fennlép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicinges, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Ma kezdődnek a Bőkösz Fesztivál idei programjai. Darazsak lepték el a komlói temetőt. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött az idei Bőkösz Fesztivál. Az augusztus 22-éig tartó rendezvénysorozat most is az Ormánság falvaiban várja a közönséget. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi mellett az Ősdráva látogatóközpontban és a Mária Gyűdik egy templomban is szerveznek programokat. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, hagyományőrző és folklór programok, kiállítások is szerepelnek a kínálatban. A fellépő vendégek között lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzó, Kruppa Bálint hegedűművész és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamara együttese is. A részletekért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első három napján este 8 órától a csoportok hosszabb, önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a záró napon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Darazsakra figyelmeztetnek a komlói temetőben. A Komlói Újság a közösségi oldalán azt írja, a helyi temetkezési Kft. Helyezett ki figyelmeztetést a sírkert területén, mely szerint igyekeznek eltávolítani a darazsakat, de ebben a látogatók együttműködésére is számítanak, és azt kérik, szeretteik sírjáról vigyék el a mécseseket, üvegeket, melyekbe a darazsak beköltözhetnek, és fokozott óvatossággal tartózkodjanak ezekben a napokban a temető területén. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken is sok napsütésben lesz részünk. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, említésre méltó csapadék viszont továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 18, napközben maximum 31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A friss híreket, információkat követően folytatódik a csütörtök délután. Jó rádiózást a mikrofonnál este a 6-ig. H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, ahogy az lenni szokott, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Itt van elsőként a Black Eyed Peas. 101.7
0: Best FM. A

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Visszatér a Kálink Ula, de hogy vajon meddig rongál minket, ez rövidesen kiderül. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül 30-as 889 107-es. A folytatásban velünk lesz majd Rúzsa Magdi, Mário Vinans, illetve most Jazzy Jeff, itt a 90-es klasszikus Summertime a Best FM-en. Drums, please!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Érkeznek már is az időjárás legfrissebb hírei. Pécsen 32, Komlón 30 fokot méretünk, holnap reggel 18, napközben maximum 30-31 fok lesz, ugyanakkor magas lesz az UV-sugárzás, szóval akkor használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet, sapkát, illetve napszemüveget, ha lehetséges, akkor 11 és délután 3 óra között nem menjünk a tűző napra. Szombaton már 33, vasárnap 34, hétfőn 36-37 fokra számíthatunk, mindez nem tart sokáig, ugyanis kedden megérkezik a hidegfront, vele együtt a változás, ott visszaesik a hőmérséklet, 28-29 fokra feltámad a szél és jön már csapadék is. Egyébként a jövő hét közepén jellemzően 29-30 fokra, a hétvégén 30-32-re érdemes számítani. Az időjárási idej után rövidesen jön a két P betűs, vagyis Pápa Jóci, illetve a Planet Funk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az elmúlt hetekben több baleset is történt Baranyában, méghozzá vadak miatt. Ennek oka, hogy a szomjas állatok gyakran a főutak közelében keresnek vizet, ráadásul most van az űzek násza is. Ilyenkor a megszokottnál óvatosabban kell vezetni, hiszen gyakrabban ugranak ki az útra, teljesen váratlanul. A közlekedési infókat én is várom, a számom 30-as 889-107-es. Jön a folytatásban Ultranáté, aki napjainkban a Moving to the Sun című dalban hasít, ez viszont a klasszikus a 90-es évekből, Free a Best FM. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Kylie Minogue-gal folytatjuk hamarosan, aki manapság Madonnával közös duettjével hódít, Love Sensation. No nem ez jön, hanem az In Your Eyes az új évezredből, de csak is a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Orientációs napra várja az első éveseket a pécsi orvoskar. Pénteken sem jön nagy változás időjárásunkban. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Orientációs napra várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. A rendezvény célja az, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő első éveseket segítsék az egyetemi életben és tanulmányi ügyekben való eligazodásban. A program augusztus 28-án várja az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat. Az előadásokon kötelező a részvétel, lesznek fakultatív workshopok is, ezek regisztrációhoz kötöttek. A részletekről a kar honlapján lehet tájékozódni. Hamarosan indul az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Az első bemutatóra szeptember 6-án kerül sor a Nagy Színházban. A közönség az Árgyélus Királyfi című daljátékot láthatja majd két felvonásban, Nina Kleflér rendezésében. Az előadáson a társulat művészei mellett a Pécsi Szimfonietta és a Színház kibővített énekkara, valamint Pécsi Általános Iskolák gyermekkórusai is közreműködnek. Az előadásról bővebben a Pécsi Nemzeti Színház oldalán lehet tájékozódni. A Pécsi Tudományegyetem megújította együttműködését a Pécsi Nemzeti Színházzal és a Pannon Filharmonikusokkal. Az erről szóló dokumentumot szerdán írták alá. A közös munka célja az egyetem és a város kulturális intézményei kapcsolatának erősítése és nívós szakmai gyakorlati lehetőségek teremtése a PTE hallgatói számára. A diákok az együttműködésnek köszönhetően gyakornoki programokban vehetnek részt, elsősorban művészeti, kommunikációs, marketing és rendezvényszervezés területén. Gyászhírrel folytatjuk. Életének 90. évében elhunyt Tóth László, a Pécsi Sportlétesítmények igazgatóságának egykori vezetője, testnevelő tanár és sportvezető, aki több évtizedes munkásságával maradandó nyomot hagyott Pécs sportéletében. A PSN ZRT tájékoztatása szerint Tóth László búcsúztatására augusztus 24-én délután 13:30-kor kerül sor a pécsi köztemető dísztermében. A labdarúgó NB3-ban szerdán pótolták be a második forduló elmaradt mérkőzéseit. A PTE Peac 2-0-ás vereséget szenvedett a Budafok otthonában, míg a PMFC a Sárbogárd vendégeként 6-0-ás győzelmet aratott. Ezzel az eredménnyel a PMFC feljött a tabella második helyére, míg a PTE Peac jelenleg a 6. A héten még egy fordulót tartanak a bajnokságban. Szombaton délután 17:30-kor a PMFC a Ferencváros 2-t fogadja, a PTE Peac pedig a Szekszárdhoz látogat. Burkolatjavítási munkákat végeznek Pécsett az Ipar utca egy szakaszán. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt teljesen lezárták. Emiatt a Batthyány utca a Légszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. Folytatódnak az útburkolat helyreállítási munkák Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében, a belváros irányában sávszűkület érvényes. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartási munkákat végeznek, az átjárót napközben lezárva tartják. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, említésre méltó csapadék viszont továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 18, napközben maximum 31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, ahol most ebben az órában főként azzal foglalkozunk, hogy jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál. Minden mellé válogatom a dalokat, a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz például Wolf Kati, előtte énekel Kylie Minogue, In Your Eyes.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Augusztus 20 és 23 között jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben. A létesítmény igazgatójával Herendi Ferenccel beszélgetek. Szia, köszöntelek!
1: Köszöntelek és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
0: Ezúttal milyen programokkal készültök?
1: Rengeteg programmal fogunk ebben 4 napba készülni, 4 színpadon több tucat fellépő fog a fesztivál alatt fellépni, illetve számos off programmal, kiegészítő programmal is készülünk, hogy az ide látogató vendégek ne csak zenekari produkciókat halljanak, hanem a számos szolgáltatást tudjanak igénybe venni, amivel jól érezhetik magukat, eltölthetik az idejüket. 4 színpad lesz, egy gyermekszínpad, ott kisebb fellépők lesznek, ringató programok, gyerektorna, bűvészműsor, lesz egy színpad a gyógykertbe, ahol a kedves vendégeink korosszetételét figyelembe véve, tehát a gyógyvizet használó vendégeink igényeinek megfelelő zenekarokkal fogunk készülni, ott többnyire operett, komoly zene, illetve nemzetközi zene, világzenei programok lesznek. Majd a fürdő kis színpadán, az a Lepke-medencénél lesz fölállítva, ott minden nap déltől este 7 óráig lesznek programok. Első nap föl fog lépni egy néptánccsoport, majd ezután könnyűzenei programok következnek. Az aznapi gyerekzenekar a Kalapjakab lesz Spencer Hear Magic Band. Augusztus 21-én a kis színpadon lesz egy kastánc bemutató, fellép az Iszkiri zenekar, számos híres DJ fog érkezni, Krotter, Brevabia, Kósz Milán és Pixa. Szombaton augusztus 22-én lesz fitness bemutató, Szalóki Ági gyerekzenekara, az ikonikus vizes póló és hasszépségverseny, Cosmix koncert, UFO koncert, és a vasárnapi nap a kis színpadon fitness bemutató lesz, Kirekat zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyermekzenekar fog fellépni, és az utolsó kis színpados koncert ezen a fesztiválon az a Kerozin lesz. Az Aquametal Industry nagy színpadon augusztus 20-án Republic nagy koncerttel várunk mindenkit, majd a koncert után Pete Junior fogja a lemezeket pörgetni. Augusztus 21-én pénteken 20 órától a nagy színpadon Kökény Dani fog fellépni, majd ezután egy nagyon ígéretes, bár a nagy közönség számára kevésbé ismert programmal várunk mindenkit. A produkció neve Michael Jackson Encore, ez egy Michael Jackson tribute show. A művész úr, aki fel fog lépni, teljes mértékben hasonlít az egykori Michael Jacksonra, mint mozdulatában, mint kinézetében, mint hangjában, és a produkció nagyon-nagyon látványos fény- és hangtechnikai effekteket fog tartalmazni, valamint számos táncos is fel fog lépni a produkció során, és amikor ennek vége, Cookie fog a lemezjátszók mögé állni. Szombaton augusztus 22-én az Aquametal Industry nagy színpadon Lengyel Johanna fog fellépni, majd ezt követően Jude Law koncert lesz, és a Jude Law koncert után Erős és Piggy Boy fog a lemezjátszó mögé állni és szórakoztatni a vendégeket, és vasárnap a nagy színpadon egy mulatós műsor lesz több fellépővel, Rostás Szabikával, a Váradi Roma Caféval, Radics Gigivel és Böndi Duóval fogjuk zárni a fesztivált. Nagyságrendileg a zenei program ezeken a színpadokon ennyibe fog kimerülni, tényleg több tucat fellépőt szerveztünk ide a 4 napban.
0: És hogy mik lesznek az off-programok, kiderül a folytatásból. Addig is velünk lesz Eminem, a Nox, illetve a Shaggy, ez a Bombastic 1996-ból.
2: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Augusztus 20 és 23 között jön a 31. Harkányi Fürdőfesztivál a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben. Ezzel kapcsolatban folytatjuk a beszélgetést a létesítmény igazgatójával, Herendi Ferenccel. Ugye már szó volt a zenei programokról, adódik a kérdés, mik lesznek az off programok?
1: Számos off program lesz. Jóga, akkor nagyon jó kapcsolatot ápolunk az erős emberekkel, hiszen Siklós és Harkány környékében vagy környékén több úriember is részt vesz ebbe a sportba, és most úgy döntöttek, hogy egy gurulás néven hirdetnek programot, és egy birkózás lesz a szabadtéri kézilabdapályán. Ezen kívül lesznek bohóc műsorok, a főbejáratnál DJ zenekarok fogadják majd a látogatókat, de lesz jóga is a fürdőterületén, bemutató masszázsok, számos gyerekprogram, több légvár, rodeóbika lesz fölállítva, amit tudnak majd használni az ide látogatók. Úgyhogy nagyon-nagyon sok programmal készültünk. Természetesen nagyon fontos, hogy a ikonikus veterán autó kiállítás is megtalálható lesz a főbejárat mellett, úgyhogy nagyon összetett programokkal várunk mindenkit.
0: Hűvösebb idő esetén mi vár az oda látogatókra?
1: Vagy bízunk benne, hogy nem lesz hűvösebb időjárás, természetesen, hogyha mondjuk csak ilyen 28-30 fok van kint, akkor is teljes mértékben meg tudjuk a fesztivált szervezni. Ugye a Harkányi fürdőnek az egyik nagyon nagy kincse az, hogy fűtött medencéink vannak, tehát hogy a lepke medencéinkbe 30 plusz fokos vizekkel várjuk a vendégeket, a gyógymedencében meg nyilván még melegebbel, úgyhogy mindenki meg fogja tudni találni azt, hogy hol tud egy hűvösebb időjárás idő esetén is programot találni magának. Ha szakad az eső, akkor ugyanúgy, mint más fesztivál, ez is csökkentett tartalommal lesz megvalósítva vélhetően. Tehát sajnos a tavalyi évben is csapadékos volt a fesztivál alatt az időjárás. Én azt mondom, hogy ennek ellenére a programok 90%-át meg tudtuk valósítani, és a 10% került későbbi időpontba megrendezésre.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan jönnek a születésnaposok, addig is szól a Gringo Sztár dala, ez a télen-nyáron-nyár a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek már is a születésnaposok, 66 éves Gál Gábor zenész, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja és gitárosa. 59 éves Fazekas Andrea színésznő, aki játszott a Szomszédokban és a Kisvárosban is. 50 éves Jelinek Emil, vagyis Emilio énekes, és 39 éves Trokán Nóra színésznő. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte énekel Tóth Gabi, Szól a Sors, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban jönnek majd a dán srácok, akik még DJ Uti bulián is felléptek, Sanfrido, Baya Baya, előtte érkezek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keres minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje. Sejjei termálfürdő.
3: Hogyan tudnék élni
4: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted ilyen színben ragyog. Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 15-én a csempe hajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Ma kezdődnek a Bőkösz Fesztivál idei programjai. Darazsak lepték el a kumlói temetőt. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött az idei Bőkösz Fesztivál. Az augusztus 22-éig tartó rendezvénysorozat most is az Ormánság falvaiban várja a közönséget. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi mellett az Ősdráva látogatóközpontban és a Mária Gyűdik egy templomban is szerveznek programokat. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, hagyományőrző és folklór programok, kiállítások is szerepelnek a kínálatban. A fellépő vendégek között lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzó, Kruppa Bálint hegedűművész és a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar kamara együttese is. A részletekért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni. Augusztus 16-a és 19-e között rendezik a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált, ahol helyi és hazai, illetve határon túli magyar néptánc csoportok, illetve külföldi formációk is részt vesznek. Ezúttal bolgár, lengyel, olasz és bosznia-hercegovinai csoportok látogatnak el a városba. A fesztivál első három napján este 8 órától a csoportok hosszabb önálló műsort adnak a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szabadtéri színpadán, míg a zárónapon a belvárosban menettáncot, este pedig gála műsort láthat a közönség. Darazsakra figyelmeztetnek a komlói temetőben. A Komlói Újság a közösségi oldalán azt írja, a helyi temetkezési Kft. Helyezett ki figyelmeztetést a sírkert területén, mely szerint igyekeznek eltávolítani a darazsakat, de ebben a látogatók együttműködésére is számítanak, és azt kérik, szeretteik sírjáról vigyék el a mécseseket, üvegeket, melyekbe a darazsak beköltözhetnek, és fokozott óvatossággal tartózkodjanak ezekben a napokban a temető területén. Szeptember 25-én rendezik az idei Együtt gyermekeinkért jótékonysági futást. A 10. alkalommal életre hívott rendezvényen újra Szentlőrinc és Királyegyháza térségében lehet majd teljesíteni a távokat. A futás most is jó célt szolgál, a nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeget a résztvevő iskolák kapják, akik sportszereket szereznek majd be belőle. A jubileumi versenyre már lehet nevezni. A szervezők a maximális létszámot 700 főben határozták meg, így érdemes minél előbb regisztrálni. A részletekről a holcim.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Tartanak még a burkolatépítési munkák Pécsett, a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, valamint az 58-as úton a Biokom székház és Rakéta utca közötti szakaszon. Sávlezárás lassítja a forgalmat. Sávlezárásra kell számítani Pécsett az Atinai úton is, közműépítési munkák miatt. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtt. A helyszínen útszűkület van érvényben. Ivóvíz hálózati munkák miatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja továbbra is le van zárva. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken is sok napsütésben lesz részünk. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, említésre méltó csapadék viszont továbbra sem várható. Sokfelé élénk lesz az északi szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 18, napközben maximum 31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, ahol már is indítom a zenei maratont, jönnek a legnagyobbak, ahogy az lenni szokott, megállás, megszakításmentesen. Adom a 90-es klasszikust Manchesterből, Simple Red, Stars, míg a sort a dánok kezdik, ez már a Safri Duo és a Baya Baya a Besten.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Mindjárt jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előjáróban csupán annyit, hogy már megint magas lesz az UV-sugárzás, éppen ezért fontos a fényvédőkrémek kiválasztása és használata. Olyan krémet érdemes választani, amely véd az UVA és az UVB sugárzás ellen is. Az arcra, illetve az érzékeny testrészekre használjunk 30-as vagy 50-es faktorszámú készítményt. Nagyon fontos a gyakori kenés, 2 óránként mindenféleképpen át kell magunkat krémezni, illetve izzadás vagy fürdés után szintén be kell kenni a bőrünket. Érdemes figyelni arra is, hogy árnyékban is le lehet égni, illetve a többszöri leégés megemeli a melanóma kockázatát. Hamarosan tehát időjárási információk, addig is velünk lesznek a dalok, mint például Mauro Picotto és a Komodo, Kálai Szandás My Baby, ez pedig már a No Doubt Gwen Stefani-val Just the Girl a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap reggel 18, napközben 30-32 fokra készülhetünk, magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy elő a napszemüveggel, a sapkával, nem utolsó sorban a fényvédőkrémmel, és a régi szabály életbe lép, 11 és délután 3 óra között ne menjünk a tűző napra. Szombat a reggel szintén 18, napközben már 33 fok lesz, vasárnap 34, míg jövő héten hétfőn 36, akár 37 fok is előfordulhat. A változás a kent hozza egy gyenge hidegfronttal, visszaesik a hőmérséklet 29-30 fokra, és már mondanak körülbelül 2-4 mm csapadékot is. A jövő hét közepén 27-29, hétvégén pedig 32-33 fokot méretünk. Időjárás után dalok, folytatódik a zenei maraton, többek között a Hősökkel, a Gácsóval, illetve most Molnár Ferenc Karamellel, a Zeniten túl.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnay negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnay negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozott tüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenék küszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvos a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
5: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
4: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifid Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mix

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wine&vibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő. Vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, el ne felejtsük, kezdjük ezzel, mert aztán, hogy hívják őket, Cserépfalu?
5: Igen,
4: Cserépváros,
5: igen,
4: ez egy ilyen ajándék.
5: Így van, volt, Cserépfalu, igen, ott voltam a múlt héten szombaton, és nagyon lelkesen jöttek oda a fiatalok a szettem végén, hogy ők az Egri frekvencián hallgatják a Best FM-et, azon belül is a Night Shift-et, és imádják, és szeretik, és hú, egy selfie, úgyhogy, és folytassuk, és csináljuk, hogy még autószerelés közben is az egyik srác azt hallgatja, úgyhogy, mert mint, hogy bennünket. El voltam ájúva, hát nagyon akkor... örültem, és ezt meg kellett, hogy osszam egyébként veletek is, egy a kedves kollégákkal, meg hát az egész hallgatóságunkkal, így ahogy van.
4: Hát akkor csókoltatjuk a cserépfalvaiakat, cserépfalujakat, szóval igen. Na, szóval nektek ott hatalmas pacsi,
5: meg az egri frekvenciát hallgatóknak.
4: És természetesen az egri, hát nyilván, ahol most pont úgy, mint itt nálunk a pesti frekvencián is, dance, szóval még egy órán keresztül, köszönhetően a mi csütörtöki dance felelősünk, meg DJ Millernek.
5: Én nyomom ma is.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na segíts, a Szévár szót, azt felismerem benne, de ez a ez nekem valamiért a szeszélyes évszakokra asszociálítani, hogy azaz, nem, ez a 80-as évek.
2: Abszolút, ez egy ilyen breakdance-as szinti téma egyébként, hogy pontosan mi volt ezzel most megfogtál, pedig egyébként az a vicces, hogy fönn is van a polcon, és ugye például sokakat a kollégáim közül pont ez a dal idegesít benne, hogy tök jó ez a dal, meg ilyen vokálhozos, jaj, meg izé, szép és jó, de hogy nem kéne bele a tingli-tangli szinti. Nekem tetszik, mert ugye
3: abszolút jó.
2: Régen ez nagyon ment.
1: Ez egy, egy régi új Bob Sinclair dal egyébként, ugye az SOS-nek, a Szévár szólnak, ugye hát egy ilyen saját maga által felpimpelt, felvokálozott, picit megvalódított verziója.
2: Szenzációs egyébként az öreg Bob.
1: Az öreg Bob, nem tudom hány éves az öreg Bob, de annyi évesen már szeretnék, de nem, én most szeretnék úgy kinézni, mint ahogy ő, annyi évesen, mint most.
2: Te szóval, szépen, először azért tett, hogy úgy nézen ki, ahogy utána, meg most, hogy újra jól nézzen ki, vagy én nem tudom, mert
1: gyönyörűen ki van
2: testézve, szóval hát persze.
1: Hát arra meg, hát, hogy van haja, hát
2: ezt
1: meg...
2: tornaórára, tudod.
1: Igen, de tényleg hát ez a haját, azt meg egy közösen így elzokogjuk itt ketten, mert hát, hogy neked már semmi, és én is haladok a felé, hogy
2: hát,
1: itt...
2: Hát nekem nincs, én maximum ilyen halakat tudnék rátűzni, és akkor hajabusa.
1: Anya, te vagy az.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: New Shoes, I Can't Wait, utána néztük, ugye a Huszempöld a te
2: barátod. Megkugliszta a Sanyi.
1: Az öreg jó kis Huszempöld azért az, na, azért igen, az mindig segít.
2: Csodákra képes.
1: Hát az ez 40 éves dal, 86-os.
2: Bizonyám, mondom, én emlékszem rá, hogy ezt, amikor először a kezembe fogadtam, 12 incses korong formájában, akkor teljesen, ó, teljes volt a boldogság is az öröm.
1: Nyomtad rá teljesen robotot, meg helikopter?
2: Hát próbálkoztam egy kis elektrik bugit, tudod, de hát azért kisország kisztároknak.
1: Na, de viszont ezt a kisországot ez minden hétvégén tisztességesen körbeutazott, merre lesz a menet most?
2: Pénteken a szokásos kis belvárosi borbár kanyar, ugye hát az nem egy bonyolult művelet, megyek, jövök, közben meg 6 órát zenélgetek.
1: Így?
2: Nagy örömmel, aztán utána pedig a Szelidító és a rezidenciám, ahova ugye ezen a nyáron 4-szer is érkezem. Ez egyébként a harmadik állomás lesz, és még egyszer megyek majd nyár végén, úgyhogy alig várom. És most egész éjjel csak én leszek este 10-től hajnal 4-ig, úgyhogy kalandra fel, aki szeretne tartson velem.

0: one more time from the top. Can we hear that guy one more time? One more time. Let's hit it and quit. Can we hit it and quit?
1: Best FM.
0: Can we hit it and quit?
1: A legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.
2: És akkor a jövő csütörtök az meg augusztus 20-a lesz, de hát van egy olyan tippem, hogy ott a hosszú hétvégére való tekintettel ott nagyon megmész.
3: Igen, én egészen pontosan 19-étől így elindulok, és akkor így 23-án fogok az
2: kivételesen nem szivatlak magyar mixel.
3: Ja, rendes. Meg ugye én idén már egyet letettem az asztalra, március 15-e alkalmából, ha jól emlékszem.
2: Jó, figyelj, a hangyával már pont azt beszéltük, tehát a hangja kérdezett rá kedden, hogy...
3: Magyar funky?
2: Igen, mert hogy ő meg pont úgy jön ki majd, hogy október 23-a az péntek lesz, és hogy mert hogy érzi a bugit, hogy most lenne egy csomó ilyen jó
3: igen,
2: magyar funky.
3: Igen, azért a régi Back to Black-ektől
2: és azért neki ez már negyedik magyar mixe lesz, szóval azért na.
3: Ja, aha.
2: Oh, yeah.
3: Ja, hogy ő már követett el ilyesmit.
2: Ó, nem is egyszer. Minden, de figyelj, erős lesz ez a hosszú étvége, neked tudom, úgyhogy minden, de észbe tartjuk, lesz az lejön, nem, nem. Még majd
3: tudom,
2: úgy ki a...
3: tartozom egyel már megint.
2: De hogy is, te csak annyival tartozol, hogy akkor azért jövő csütörtökön azért gyere, légy szíves,
3: nyilván, jó? Itt ezek.
2: Évinkém, köszönjük
3: én
2: szépen
3: is köszönöm, hello, sziasztok. Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem bíztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: TV történelmi pillanat volt, amikor Madonna Britney-vel smárolt a diátadon, a rendező pedig azonnal mutatta Justin Timberlake arcát, mert hogy ő és Britney egy-két hónappal azelőtt szakítottak. Hát ez a nagy hármas itt lesz a következő órában. Britney Spears hozza majd a Toxicot, Madonna pedig Justin Timberlake-et és a 4 Minutes című dalt már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: tick-tock, tick-tock.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

még együtt, csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best FM, a legjobb zenék, a Britney Spears életrajzi film készítői legutóbb attól tették függővé, hogy raknak-e még pénzt a projektbe, hogy a Michael Jacksonról készült mozi hogyan teljesít majd a jegypénztáraknál. Hát az múlt héten lépte át az 1 milliárd dolláros bevételt, úgyhogy ebben az életrajzi mozi műfajban szerintem még van lehetőség. Jön Britney és a Toxic!

Best FM, a legjobb zenék, péntek, meccs, Kispest. Úgyhogy autósok, készüljetek. De szerintem ti ezt már nagyon jól tudjátok, hogy ilyenkor mi van. Hát megállni tilos tábla mindenhol. Holnap délután 2-től egészen este 10-ig. Leginkább Jászmin utca, Szegfi utca, Gosztonyi Lajos utca, Tóth Árpád utca, illetve Viola utca és vonzás körzete az, ami ezekkel a táblákkal majd érintett lesz.

Best FM a legjobb zenék. Egy óra alatt kb. 13-14 dal. Így nyomta le azt a nagyon csekély számú európai koncertjét, a TLC, amelyek júniusban és júliusban voltak láthatóak és hallhatóak. Egyfajta bemelegítés volt ez a Salt and Pepával, illetve az En Vogue-gal közös turnéjukra, amely majd szeptemberben indul az Egyesült Államokban. És hogyha ott is hasonló arányban nyomják a többi zenekarral együtt, hát akkor az 3 óra tömör gyönyör lesz, mert azért a Salt and Pepának és az En Vogue-nak is igen komolyabb diszkográfiája. A TLC érkezik a Waterfalls-al itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esély a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogyvár megyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órában említett Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake hármas igazából azért egy négy tagú felállás volt. Csak hát amikor a rendező Justin Timberlake arcát mutatta, pont lemaradt arról, hogy Madonna Christina Aguilera-val is csókolozott a színpadon. Hogy Christina Aguilera sem maradjon kint, ebben az órában ő is érkezik majd.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ja.

Ezt a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy Classic House bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time!

Best FM a legjobb zenék. Ugye nincsenek erre vonatkozó tiltások, én azért azt mondom, hogy mindenki tartózkodjon az autómosástól, jó? A kárvast most mi is csak így zenében idézzük meg. Pedig az időjárás az holnap abszolút alkalmas lenne arra, hogy lecsapassuk az autó. 31 fokos nappali maximum mindenhol, se szél, se felhő, se csapadék, se front, semmi nem fogja megzavarni a nyári kánikulát. Ennek köszönhetően viszont igen magas lesz az UVB sugárzás országszerte mindenhol, szóval aki teheti, inkább valahol vízparton.

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo érkezik a Soul.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Természetesen a következő 60 percben is érkeznek hazai előadók, ha bár ez a nevükből nem lesz teljesen egyértelmű, mert hogy jön majd 10 és 11 óra között a Compact Disco, a Follow the Flow, a TNT, illetve a Margaret Island. Rajtuk kívül pedig még hallható lesz majd Flowrider, Coolio, Jennifer Lopez és a Black Machine is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, amikor a svéd DJ és producer Erik Prydz sokáig Budapesten élt, akkor gyakran úgy választott, vagy úgy adott címet a dalainak, hogy elment egy picit sétálni a 6. kerületbe, és amelyik utcatáblának a neve tetszett, az lett a dal címe. Úgyhogy így született például a Murányi című dala is, mert akkor éppen a Murányi utcában koborolt. Hát valahogy hasonlóan lett a Madison Avenue is Madison Avenue, mert hogy Andy Vannek, a csapat producerének a Melbourne-i Madison Avenue volt a stúdiója. Ők érkeznek most a Don't Call Me Baby-vel.

hol mész, ül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best of a legjobb zenék 2007-ben ezen a napon sétált be először egy elvonóra Amy Winehouse, akkor még férjével Blake Fielderrel együtt, de gyakorlatilag ahogy vége lett a kúrának, már másnap rögtön egyből inni kezdtek, és hát sajnos nem csak ez az elvonó, de az ezt követő számtalan többi elvonó sem vezetett aztán végül eredményre. Amy Winehouse érkezik a Tears Dry on Their Own-nal itt a Best of.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 13-án van a balkezesek világnapja, és hát vannak olyanok, akik ugye duplán ünnepelhetnek. Én igyekszem nem két balkezeskedni a mai utolsó 60 percet, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hozom majd. Itt lesz a Faithless, Jerry Halliwell, a Texas, a Kings of Leon és Armand Van Helder.
1: Ez a Night Shift a best

nevű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Illetve ők az M-People, jön a Move, jön on up, itt a Best Step, a

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy a Faithless-en kívül van-e még olyan zenekar, aki a frontemberével is, és aztán a frontembere nélkül is lépett fel a szigeten. Hát nagyon remélem, hogy ez nem egy történetnek a bekeretezése, az eleje és a vége, hanem az első fejezet lezárása, és aztán innentől kezdődik egy új fejezet. Mert ugyan nagyon-nagyon szomorú, hogy Maxi Jazz már nincs közöttünk, de azért akik kint voltak a szigeten, látták, hogy ez a Faithless, ez így ebben a felállásban is borzasztó erős. Jön az Insomnia! Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. They caught my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, akinek ez a mai 13-a nem volt túlságosan szerencsés. Nézze a jó oldalát, lehetett ez volna péntek 13-a is, de nem az volt. Péntek az holnap lesz, a csütörtök meg ennyi volt. Úgyhogy zárom a mai Night Shift-et, holnap a Night Shift Extra-ban a keddi hangulatot idézzük majd meg DJ Hangyával, és persze a legjobb funky zenékkel, szóval 6-tól funkit pörgetünk 120 percen keresztül majd holnap este. Jön a Kings of Leon, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen